0: Radio T.
1: Egyedül nem szívesen megyek a strandra. A víz gyakran túlzásba vitt klórozásától eltekintő, szab a strand vagy uszoda? Számomra semmi különb.